0: to znam. Biće lijepi dan, nikad ne prođe nam. Biće lijepi dan, kao
1: ja to znam.
0: Biće lijepi dan, nek nikad ne prođe nam. Biće lijepi dan, kao uvijek.
2: Magyar hírmagazin.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Mai műsorunkban először Mosonszolnokra látogatunk, ahol a magyarországi németek kitelepítésének 80. évfordulójára emlékeztek. Egy olyan történelmi eseményre, amely családok százainak sorsát változtatta meg egyik napról a másikra, és amelynek emléke 8 évtized múltán is él a közösségben. Ezt követően egy érdekes, nyelvi és társadalmi kérdéssel foglalkozunk. Mit árulnak el rólunk a neveink? Hogyan befolyásolják identitásunkat, és milyen szerepet játszanak a mindennapi életben? Műsorunk végén pedig a Magyar Magazin mai adásából is adunk egy kis ízelítőt. A magazin 19 óra 4 perckor jelentkezik a Rádió Burgenland hullámhosszán, és ezúttal is két érdekes riporttal várja hallgatóit. Tartsanak velünk! Megemlékezést és emléktábla avatást tartottak Mosonszolnokon a magyarországi német lakosság kitelepítésének 80. évfordulója alkalmából. A településről 1946-ban a lakosság csaknem 90%-át hurcolták el Németországba. A jubileumi emléknapra az egykori kitelepítettek leszármazottai és még élő szemtanúk is visszatértek a faluba. Gretel Weiss és Christoph Neuberger mindketten a németországi Leinfelden Echterdingenből érkeztek Mosonszolnokra. Gretel Weiss 3 éves gyermekként élte át a kitelepítést, Christoph Neuberger pedig egy kitelepített család leszármazottjaként őrzi a múlt emlékeit.
4: Ja, ich war 3 Jahre alt. Meine Mutter ist nie mehr, die wollte Zanik nicht mehr sehen, aber der Vater war ein paar Mal hier und hat sich's angeguckt. Und der Vater war auch der, der sich unten schnell eingewöhnt hat, die Mutter nicht. Die hat immer noch hier mitgelebt. Und für mich war das normal in der Familie, Großfamilie, war ich geborgen. Aber meine Mutter hat an ihre, also es war schon 48 draußen, meine Mutter hatte eine Schwester in Bratislava. Und sie hat ihr geschrieben, wie es uns geht. Und es geht uns ganz gut. Aber die Jüngste, also ich hätte zu ihr gesagt, warum sie nicht mehr lacht. Wir haben ja, unsere Familien haben ja eine gute Heimat gefunden im Laufe der Jahre. Und ja, gut, verzeihen, das ist ein weites Wort. Also vergessen kann man es natürlich nicht.
5: Also die Erinnerung wurde immer wachgehalten. Wir haben gelernt von den Eltern, von den Großeltern, dass man im Leben auch manchmal neu anfangen muss, auch unverschuldet, dass man es aber auch schaffen kann, dass man erfolgreich sein kann. Und vielleicht noch eine zweite wichtige Botschaft, dass Versöhnung sehr wichtig ist und dass man auch mit denjenigen, auf die man vielleicht zunächst einen Groll haben kann, auch wieder zugehen kann. Und das ist, glaube ich, hier in Zarnek, Mosch-und-Zollnok sehr, sehr gut gelungen seit den 1990er Jahren, wo Treffen stattfinden in Deutschland, aber auch hier in Ungarn vor Ort. Ein großer Dank, den wir auch gerne richten wollen an die Gemeinde von Zarnek und auch die Ungarndeutschen, dass eine solche Veranstaltung hier stattfinden kann in diesem würdigen Rahmen und das auch an dem Ort, an dem die Vertreibung ihren Ausgangspunkt genommen hat, hier am Bahnhof von Mosonszolnok.
3: Török Sándor volt polgármester szüleit a háború után telepítették Mosonszolnokra, ő pedig 26 éven át vezette a közösséget, és sokat tett a kitelepítettek leszármazottaival kialakított kapcsolatok ápolásáért.
6: Olyan értelemben részesei vagyok, ahonnan származom, szomszéd település Újrónafő. És az Újrónafő az már beleesett, illetve annak a lakossága való föltöltése, ilyen csúnya szóval, beleesett már a korábbi gondolatokba is, ami Magyarországon megvolt, hogy ezt a nyugati peremvidéket, tehát magyarosítsák, mert itt azért a uralkodó nyelv a német volt. És lényegében az én szüleim Hajdú Böszörményből, Debrecenből, környékről származnak, tehát a mellettünk a levő település Rónafő, Oda egy közel 40 család került beköltöztetésre már 1941-be. És előtte az érdekesség az, hogy és itt megtalálható Mosonszolnokon is az a testületi határozat, ami 1938-ba szól, és a helyi cánigi képviselők hozták meg, hogy ők adtak földterületet, hogy oda föl tudjanak építeni 50 családi házat, és a mi szüleink is jöttek, és beköltöztek Rónafőre. Már ezzel kezdődött, és tehát az én őseim is hajdúk, tehát ilyen szempontból, és utána 95% a településnek, lakóinak innen menni kellett a 3200 főből, és azt hiszem 8 család volt, aki itt maradt, tehát nagyon sokan nem is tudtak magyarul, teljesen kicserélődött a lakosság, és csak felvidékről 26 településről kerültek át emberek. Tehát van a tájházunkban egy leltár is, ami meg volt írva, hogy melyik lakásból mit hagytak itt. Érdekes módon ide Szolnokra a felvidékről, tehát a kitelepített német ajkúak helyébe, azt ez a lakosságcsere, mert lényegében az egész az a Benes dektétumokból indult, mert hogyha a Benes nem hajtja annyira ott tehát a második világháború után, hogy a magyarokat is ki kell telepíteni, és utána a csehek, tehát akkor még a Csehszlovákia volt, és a cserészen is. Annyi volt az engedmény, hogy ahonnan ide jöttek, onnan megvoltak a vagonok, és be lehetett pakolni mindent. Tehát hozhattak. Még volt, aki, tehát mondták is, hogy a kukorica kórót is berakta, mert nem tudja, hogy hova jön. Kint felvidékről, minden bútrat áthozhattak, és áttelepültek. Rettentő sokáig tartott, míg erről a sok helyről, tehát mindenféle identitással, kultúrával, még azt mondom nyelvvel is, mert még lehet, hogy ha egy Nógrád ide kerül az itt maradt őslakossal, vagy máshonnan, még egymás közti kommunikáció sem volt egyszerű, de nagyon nehezen tudtak úgy összeasszimilálódni, hogy utána egy közösséget tudjanak mondani. Aminek nagyon örülök, hogy 26 év alatt olyan kapcsolatot lehetett kiépíteni az önkormányzatok között és a kinti, hát Leifelden, Echterdingen, Stuttgart melletti 40 ezer fős település, ilyen 4 településből áll össze. Tehát ott is már főpolgármesteri szinten megvan a kapcsolat.
3: A nyelv nem csupán a kommunikáció eszköze, hanem társadalmi valóságunk aktív alakítója. Erre hívta fel a figyelmet egy nemrégiben a Bécsi Egyetemen elhangzott előadás. Anna Kliber filozófus úgy látja, a névadás valójában cselekvés. Nem csak elnevezünk valakit, hanem eldöntjük a jogi és társadalmi helyzetét, miközben a név elárulja azt is, honnan jöttünk. Részletek a témában Sebestyén Árontól.
1: A névválasztás jól mutatja, mennyire alakítják a mindennapjainkat a társadalmi normák és a kulturális trendek. Anna Kliber szerint sokaknál a névadási szokásokat erősen a divathullámok diktálják. Példaként a 2000-es évek elejét említette, amikor az Amélie csodálatos élete című francia film után Európa szerte, így Ausztriában is, hirtelen megugrott az Amélie nevű gyerekek száma, látványosan erősítve a popkultúra hatását a baba nevekre. Vagyis, bár a nevet gyakran az egyéniséggel azonosítjuk, a döntést a gyakorlatban többnyire külső tényezők formálják. A családi hagyományoktól, a popkulturális impulzusokon át, egészen a globális mintákig. Míg Ausztriában jelenleg az Emilia és az Elias a legnépszerűbb babanév, addig a világ statisztikákat a Mohamed és a Mária különböző

0: változatai vezetik, ez is jól mutatja a kultúrák és a nyelvek találkozását. A nyelv és a társadalom kapcsolata a névhasználati szokásokban és a jogi szabályozásban is tükröződik. Ausztriában a házasulók többsége a mai napig a hagyományos utat követi. Egy 2024-es kutatás szerint a párok háromnegyede a férj vezeték nevét választja, és elenyésző a kettős nevek száma. Ugyanakkor a nyelvhasználat a társadalmi integráció és az önrendelkezés mérőfoka is. Az osztrák jogrendszer például lehetővé teszi a külföldi származású állampolgárok számára a családnév módosítását, amennyiben az megkönnyíti a belföldi beilleszkedést és a nyelvi kiejtést. A kutatók szerint tehát a többnyelvűség és a sokféle név nem gyengíti, hanem gazdagítja a társadalmat, a nyelvi elfogadás pedig a békés együttélés alapja.
1: Ma este 19 óra 4 perckor ismét jelentkezik a Magyar Magazin. Itt a Rádió Burgenland hullámhosszán ismét két riporttal is készültünk. Adásunk első felében bemutatjuk a bécsi székhelyű AMAPED Eisenstadti Kismartoni csoportját, ahol magyar nyelvű foglalkozáson vehetnek részt az óvisok.
2: Az AMAPED az idei évben óvodai foglalkozásokat szervez. 3 és 6 éves kor közötti gyerekek járnak jelenleg. Ha 5 gyerek összejön, akkor tudjuk beindítani a foglalkozásokat. Tehát ez az idei évben sikerült, tavaly is csak sajnos óvodai foglalkozást tudtunk indítani, de remélhetőleg szeptembertől egy iskolai foglalkozást is el tudunk indítani, ha lesz elég jelentkező. Tehát egy ilyen érzelmi intelligenciát fejlesztő csoport indítását tervezzük, drámapedagógiai módszerekkel ötvözve.
1: A folytatásban pedig egy budapesti nemzetiségi gimnázium diákjaival is beszélgetünk, akik meglátogattak bennünket itt az ORF Burgenland tartományi stúdiójában.
3: Hát szerintem azért vannak kerületek Budapesten belül is, ahol fontos azért az embereknek a német nyelv, mint például szerintem 22. kerület Dél-Buda, ahol még tartják a sváb német-magyar tradíciókat, még néhányan.
4: Te magad is ilyen családból származol?
3: Hát én nekem vannak azért sváb felmenőim, de azért nem kifejezetten, de ott lakunk Budafokon, aztán édesanyám meg nővérem is beszél németül, öcsém is tanul, de...
4: Te neked mi a viszonyod a német nyelvvel, vagy milyen terveid vannak?
3: Hát most kicsit összevesztünk vele, most néhányszor elárult engem dolgozatoknál hasonló, de egyébként én is hát akár leginkább a munkába akarnám használni. Édesanyám a Bosnál dolgozik, és napról napra németül beszél, és az azért elég fontos szerintem, meg a német Európában mégis csak egy hatalmas nyelv, tehát nyilván az angol után második legnagyobb, és nagyon sok nagy német cég ugye Magyarországon megjelenik, aztán fontos a nyelvtudás.
1: Bővebben a Magyar Magazinban ma este a német nyelvű hírek után.
5: Időjárás.
1: Derűs, kellemes nyári este vár ránk. A tartomány nagy részén sokáig zavartalanul süt a nap, legfeljebb a déli térségekben fordulhat elő egy-egy futó zápor vagy zivatar. Az éjszaka többnyire derült lesz, a levegő pedig felfrissül. Hajnalra 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a napos, barátságos idő. A napsütést csak időnként zavarhatják meg felhők, csapadékra azonban alig van esély. Gyenge lesz a légmozgás, délutánra pedig kellemesen felmelegszik a levegő. 25 és 29 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Igazi nyárelei idő ígérkezik. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk továbbra is, hiszen nem sokára kezdődik a Magyar Magazin.

0: Boa.
1: Magyar magazin.
2: Mai adásunkban részt veszünk a bécsi székhelyű, a MAPED Eisenstadti, avagy Kismartoni magyar óvodájának egyik foglalkozásán, ahol sok vidám gyerköccel találkoztunk, majd a sok jó magyar zene mellett még egy budapesti nemzetiségi gimnázium diákjaival is beszélgetünk, akik meglátogattak bennünket az ORF Burgenland tartományi stúdiójában. Szép estét, kedves hallgatóink! Ez itt a Magyar Magazin. A mikrofonnál a műsorvezető Palágyi Zsófia köszönti önöket. Örülök, hogy velünk tartanak. Rögtön robbanásszerűen indítunk a TNT dalával, majd itt lesz velünk még a Hungária, a Honey Beast, és az LGT is felpesdíti majd a ma estét. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Sokszor hallhattak már adásainkban a bécsi központú AMAPED-ről, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületéről, azonban nem csak a fővárosban, hanem számos vidéki településen is kínálnak óvodai, illetve iskolai foglalkozásokat az ott élő magyarul tanulni kívánó gyerekeknek. Így van ez itt, Eisenstadtban, Kismartonban is, ahol az óvodás korosztálynak tartanak magyar programot. Bányi Kriszta látogatta meg nemrég az egyik foglalkozást, és most az ott készült riportban bemutatjuk, hogy miként is zajlik egy ilyen délutáni oktatás.
1: Emberek! Emberek!
2: Akkor az azt
1: jelenti...
2: Azt jelenti ezek szerint, hogy mi is itt élünk? Igen? Valaki esetleg meg tudná nekem úgy megközelítőleg csak mutatni, lehet, hogy már otthon beszéltetek erről, hogy hol élünk mi, mondja Barnabás.
3: A saját óvodámban láttam azt, hogy a pázon láttam egy gyereket, mert egy nagyon cuki tégrés, és rá volt így, hogy Európa.
4: Három éve tartja a magyar nyelvű óvodai foglalkozásokat Eisenstadt Kismartonban Baróka munkás Melinda, az AMAPED keretein belül. A vajdasági származású pedagógus már 2021 óta tagja az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének, és korábban az AMAPED Sveháton, illetve Pándor faluban működő iskoláiban dolgozott.
5: Az AMAPED az idei évben óvodai foglalkozásokat szervez, 3 és 6 éves kor közötti gyerekek járnak jelenleg. Ha 5 gyerek összejön, akkor tudjuk beindítani a foglalkozásokat. Tehát ez az idei

0: évben sikerült, tavaly is csak sajnos óvodai foglalkozást tudtunk indítani, de remélhetőleg szeptembertől egy iskolai foglalkozást is el tudunk indítani, ha lesz elég jelentkező. Tehát egy ilyen érzelmi intelligenciát fejlesztő csoport indítását tervezzük, drámapedagógiai módszerekkel ötvözve.
1: Ott lesz-e bármiféle korosztályi megkötés?
0: Hát attól függ, hogy hogyan alakul a jelentkezés. 5 és 10 év közötti gyerekek jelentkezését várjuk.
1: Na de térjünk akkor vissza egy picit az óvisokra, akik jelenleg is, és már évek óta lehetőséget kapnak itt Kismartonban is arra, hogy a magyar nyelvet gyakorolják, és színesítsék, bővítsék a szókincsüket. Milyen foglalkozást kell itt elképzelni heti egy alkalommal számukra?
0: Tehát heti egy alkalommal 2 órásak a foglalkozásaink, különböző témákat veszünk sorra, de arra fektetjük a hangsúlyt, hogy a magyar ünnepeket feldolgozzuk velük, hogy ugye a magyar gyerekek megismerjék a hagyományainkat, a magyar hagyományokat, és azokat ápolják a foglalkozások alatt. Sokat énekelünk, mondókázunk, tehát magyar mondókákat ismernek meg, és mindig érdekes, amikor az anyukák jönnek, hogy jaj, olyan boldogok vagyunk, hogy ugye otthon is éneklik, tehát hogy megjegyzik a mondókákat, és otthon is ugye éneklik.
2: A pingvinek meg jegesmedvék.
0: Hát, tanultunk a pingvinekről és a jegesmedvékről. Ki emlékszik arra? Igen, a pingvin van a déli felén, ugye, a déli sarkonén. És kik élnek itt az északi sarkon?
1: A gyerekek között akad olyan is, aki már több éve jár az óvis programra, és örömmel jön együtt tanulni és játszani a többiekkel.
3: Amélia és... 1 vagyok.
1: 5 éves vagy már, és figyelj ide, Amélia, ez az első év, hogy elkezdtél ide járni, vagy már régóta?
3: Régóta. Maxi 6.
1: És te miért szeretsz járni a magyar foglalkozásra?
3: Játszani és tanulni.
1: Például mit tanultál legutóbb? Mire emlékszel? Miről tanultál?
3: Csináltunk...
4: Kólyát.
1: És például, hogyha tanultok egy verset, vagy egy éneket, akkor azt otthon is el szoktátok mondani anyáéknak?
3: Még nem próbáltuk ki.
1: Még nem próbáltátok ki? És figyelj ide, te miért szeretsz magyarul beszélni? Ez miért jó itt neked, hogy te magyarul beszélsz?
3: Mert... Csak egy picit tudok németül.
1: És akkor otthon magyarul beszélgettek anyáékkal?
3: Igen.
1: De aztán az óvodában már azért kell tanulni németül is, igaz?
3: Igen.
1: És vannak barátaid az óviban?
3: Uh-huh. A neve Rafael.
1: És miért szeretsz a Rafaellal barátkozni? Mi a jó, hogyha ővel együtt vagytok?
3: Mert sokat nevetünk és játszunk.
0: Nézzétek csak az összes bolygó szerepel. Itt, és itt el is hoztam ezeket a bolygókat, mert szeretnénk, ha együtt eljátszanak.
4: Itt meg a Szaturnusz.
0: Igen.
4: Meg egy óriási meteorium. Igen, esik lavát.
1: Vannak olyan gyerekek, akik már iskolakezdés előtt állnak, mint például Hunor, akit édesanyja és kistestvére is elkísér az óvis programra. Hunor, te hány éves vagy?
5: 6.
1: Hú, akkor neked is már jön az iskola, ugye?
5: Igen.
1: Igen, jó. Te figyelj ide, Hunor, várod már az iskolát, vagy szeretnél suliba járni egyáltalán?
5: Igen.
1: Szerinted mi lesz ott? Mit fogtok ott csinálni?
5: Olvasni.
1: Az lehetséges, hogy te szeretsz olvasni? Van kedvenc könyved esetleg?
5: Lisa Freestyle-t.
1: Hűha, ebben most segíteni kell anyának, hogy én ezt megértsem, hogy melyik volt ez a könyv cím.
6: Ez a könyv, ez egy német nyelvű könyv, ez a Lise Frist Alles, az a címe. Német nyelvű és magyar nyelvű könyveink is vannak természetesen. A Bogyó és Babóca nagy kedvenc, azon kívül a népmese gyűjtemények. Hát ezek a klasszikus magyar, de most ő a napokban a Lise Frist Alles könyvet emlegeti. Ez egy vicces történet, mert a kecske megeszi benne a... Hát a Parasz bácsinek a nadrágját, és az nagyon, nagyon vicces.
1: Szóval szereted a humoros történeteket, igaz, Hunor? Te figyelj ide, Hunor, hogyha nem mesekönyvet nézegettek, vagy olvastok anyáékkal, akkor te mi az, amit szeretsz otthon játszani? Mik azok a játékok, amik neked vannak otthon?
5: Autóterápiáról. Versenyautó, meg sima autó.
1: Ó, ez nagyon jól hangzik. És az autózást, azt egyedül szoktad csinálni, vagy másokkal, barátokkal együtt?
5: Apával.
7: A naptól számítva, hanyadik bolygón élünk mi?
2: Negyedik.
7: A harmadik. Akkor ide teszem ezt a kisfiút, jó? A mi bolygónkban. Hova kell tennem? Segítsetek csak. Eltévedtem, bizony ide.
1: Sándor nagy Edina, Hunor édesanyja fontosnak tartja, hogy gyermeke részt vegyen a magyar foglalkozásokon, annak ellenére is, hogy vele otthon mindkét szülő magyarul beszél. És amint elárulta, a gyakorlat bebizonyította számukra is, hogy a gyermekközösségbe sikerül a kicsiknek megtanulniuk németül. Így mire iskolába kerül Hunor, ezzel sem lesz gond.
6: Hunor több mint egy éve jár a magyar óvodába, ez az én akaratom volt, én nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy én is pedagógus vagyok, hogy a magyar nyelv az többből álljon, mint hogy otthon is beszéljük, hanem hogy szerettem volna, hogy magyar közösségben, magyar gyerekek között is legyen. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanul itt a gyermekem, nagyon jól ki tud bontakozni a személyisége.
1: Ő a német nyelvvel hogy áll?
6: Az óvon mondta, hogy nagyon, nagyon magabiztos, nagyon hibátlan, és hogy az óvodában németül és magyarul is szokott beszélni. És a német, hát hogy a németül nagyon rendben van.
1: Mióta tud és beszél németül, Hunor?
6: 2 éves kora után került be a bölcsödébe, és hát rá pár hónapra már szavakat mondott, és szinte egy időben szólalt meg magyarul is, nagyon aggódtunk, hogy nem fog beszélni, vagy valami baj van, és végül is az történt, hogy a két nyelv szinte egyszerre indult be nála, és mondták a szakemberek is, hogy ez a kétnyelvű gyermekeknél gyakori, nem egyedi eset, mert addig az agyacskájuk szortírozza és osztályozza a nyelveket, vagyis hát, hogy a kétnyelvű gyermekeknél ez egy természetes folyamat.
1: Otthon hogy beszélnek Hunorral?
6: Magyarul.
1: Mind a ketten a szülők csak magyarul?
6: Igen, apa is magyar, tehát mi minden az egész család magyar.
1: Az, hogy itt élnek Kismartonban, és itt tanul a gyermek majd, és itt jár iskolába, ennek ellenére fontosnak látja azt, hogy a későbbiekben is majd Hunor a magyar nyelvet is ugyanúgy tanulja?
6: Abszolút fontosnak tartjuk, és támogatni fogjuk ezen az úton.
1: És hogy látja, hogy Hunor is szeretné ezt, illetve figyeli azt, hogy magyar nyelvű könyveket ugye már említettünk, hogy az is magyarul is legyen meseolvasás, vagy akár mesenézés?
6: Minden ilyen jellegű programot, szakirodalmat támogatni fogunk, keresni fogjuk, és hát gyakran, ugye az egész rokonság például Magyarországon él, tehát a hazalátogatások is gyakoriak viszonylag. Ahogy iskolás lesz, igyekszünk a színházat, a versmondó versenyt, a magyar iskola óvodát tovább párhuzamosan is szem előtt tartani.
1: Ahogy ezt a foglalkozásokat vezető pedagógus baróka munkás Melinda elmondta, szeptembertől várják az óvisok mellett az iskolásokat is. És arra is van lehetőség, hogy a gyerekek és a szülők megnézzenek egy ilyen foglalkozást, és így személyes tapasztalat alapján eldönthetik, hogy szeretnének-e részt venni rajta.
0: Mindenkit várunk szeretettel, és el lehet jönni egy próbafoglalkozásra, megnézni, hogy zajlik nálunk az óvodai foglalkozás.
1: Vannak olyan visszajelzések itt az elmúlt évek alatt, hogy aki járt ide a magyar óviba, az később kéri a lehetőséget az iskolába is, hogy tanulhassa a magyar nyelvet?
0: Igen, mert vannak olyan gyermekeink, akik nem Kismartonból érkeznek, hanem a környező falvakból, és a környező falvakban nincs arra lehetőség, hogy az iskolában ugye tanulják a magyar nyelvet, és ők már jelezték, hogy ők szeretnék, ugye, ha a gyerek szeptembertől is tudna járni az iskolás foglalkozásainkra. És mindenkit arra buzdítok, hogyha szeretne, akkor nyugodtan jöjjön el, és tekintsen be az óvodás foglalkozásainkba.
1: Ugye említette, hogy van arra lehetőség, hogy kipróbálják, vannak ilyen napok konkrétan, vagy ha valaki jelentkezik, akkor a számára kedvező időpontot tudják kiválasztani?
0: Bármikor jöhetnek, tehát nincs pontos időpont, bármelyik foglalkozásunkra jöhetnek a gyerekek.
7: Jó, gyerekek, akkor ide leülünk, és utána mi is elkészítjük a földünket, jó? Ami élünk, amit haza is visszük.

0: Az ORF Kismartoni stúdiójába rendszeresen érkeznek diákok, hogy megismerkedjenek azzal a munkával, ami itt zajlik. Mi, a Magyar Szerkesztőség munkatársai is örömmel fogadjuk azokat az iskolai csoportokat, akik arra is kíváncsiak, hogy milyen a Magyar Szerkesztőség élete, hogy készülnek az adások, miként is dolgozunk nap mint nap. Nemrég a budapesti Tamási Áron német nemzetiségi gimnázium 10. évfolyamos diákjai egy osztálykirándulás keretében hozzánk is ellátogattak, és a népcsoport szerkesztőség vezetőjével, Kelemen Dorottyával végigjárhatták a rádió és tévéstúdiókat is. Azonban, ha már itt voltak, mi is kíváncsiak voltunk arra, hogy miként is zajlik a német nyelv oktatása Magyarországon egy ilyen specifikus iskolában. A vezetés után így Bányi Kriszta beszélgetett mind a diákokkal, mind a tanárokkal.
1: Das heißt, es gibt das große Zentrum in Dili, das ist das ORF-Zentrum, und in jedem Bundesland gibt es ein eigenes Landesstudio, das das eigene regionale Programm macht, aber natürlich auch das Zentrum, das Programm.
2: A budapesti Tamási Áron német nemzetiségi gimnázium tanárai gyakran szerveznek olyan kirándulásokat, ahol a diákok gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek az osztálytermen kívül is. Így nem ritka az sem, hogy külföldre viszik a diákokat. Németország után most Ausztriába hozták el a 10. évfolyamon tanulókat, akik közül többen már 6 éves koruk óta tanulnak németül. De persze olyan is akad, aki csak 14-15 évesen a gimnáziumi tanulmányok megkezdésekor kezdett németül tanulni.
3: Vannak, akik csak 3-2 éve, akik itt kezdték gimnáziumba a német tanulást, például én is, és vannak, akik már szerintem általános iskolában első óta tanulják.
4: Én első osztály óta tanulok németül, 2 tanár.

0: elvében jártam ezelőtt is, és azért, mert ez volt mondva, hogy járjak ide.
1: Mennyire szeretted meg gyakorlatilag azt, hogy te németül tanulsz, vagy hogy a német nyelvet tanulod?
0: Hát 8. szerettem, ezzel jelentkeztem továbbra is német, de most nem a kedvencem.
1: Nem a kedvencem?
0: Nem kifejezetten.
1: Nehéz vált a német nyelv nyelvtanilag, vagy mi az oka ennek?
0: Na, de meguntam.
1: Egyébként a német nyelvvel kapcsolatban az, aki most kezdte el, miért döntött úgy, hogy németről tanul?
2: Hát úgy gondoltam, hogy sokkal több munkalehetőségem lehet így majd később a jövőben, akár Magyarországon, akár külföldön, ahol el kell hát a német tudás, meg hát nyelveket tudni mindig előnyös szerintem, úgyhogy ezért gondoltam így.
1: Azért Budapesten, valljuk meg őszintén, nem kifejezetten talán a német nyelv az, ami a legszimpatikusabb az embereknek.
3: Hát szerintem azért vannak kerületek Budapesten belül is, ahol fontos azért az embereknek a német nyelv, mint például szerintem 22. kerület Dél-Buda, ahol még tartják a sváb német-magyar tradíciókat, még néhányan.
1: Te magad is ilyen családból származol?
3: Hát én nekem vannak azért sváb felmenőim, de azért nem kifejezetten, de ott lakunk Budafokon, aztán
1: tehát a családban nincs a német nyelv jelen a hétköznapokban, vagy beszél?
3: A hétköznapokban egyáltalán nem. Hát édesanyám meg nővérem is beszél németül, öcsém is tanul, de nem az származás véget.
1: Tehát nem használjátok otthon a nyelvet?
3: Nem, egyáltalán nem.
1: Te neked mi a viszonyod a német nyelve, vagy milyen terveid vannak?
3: Hát most kicsit összevesztünk vele, most nem vagyunk annyira jóba, néhányszor elárult engem dolgozatoknál hasonló, de egyébként én is hát akár leginkább a munkába akarnám használni. Édesanyám a Bosnál dolgozik, és napról napra németül beszél, és az azért elég fontos szerintem, meg a német Európában mégiscsak egy hatalmas nyelv, tehát nyilván az angol után második legnagyobb, és nagyon sok nagy német cég ugye Magyarországon megjelenik, aztán fontos a nyelvtudás.
1: Az iskola pedagógusai tudatosan szerveznek tehát olyan osztálykirándulásokat, amely külföldre, német nyelvterületre viszi a diákokat. Az iskola tanára, Varga Gergely, illetve az osztályfőnök, Tóth Fischer Beáta, emellett abba is beavat bennünket, hogy miként is zajlik a német nemzetiségi képzés a budapesti iskolában.
4: Igyekszünk minden évben német nyelvterületre vinni a diákjainkat. Általában a programokat is igyekszünk úgy alakítani, hogy ne csak a hagyományos kulturális programok legyenek, ami egyébként is ennél a korosztályánál nem mindig jön át, hanem valami változatosat, kisebb kirándulásokat vagy egyéb érdekességeket nézzünk meg, és akkor ebbe nagyon jó beleillett ez a program is. Kíváncsi voltam egyébként, hogy vajon nekik még a tévé meg a rádió mond-e valamit, de gondolván, hogy azért technikailag csak érdekelheti őket, meg a mi nemzetiségi képzésünkbe is beleilleszkedik a helyszín, ezért jó volt, és hát bízom benne, hogy azért valamennyire nekik is tetszett.
1: Apropó nemzetiségi képzés, hogy is zajlik ez? Milyen szerepet és mekkora szerepet kap a német nyelv az oktatásban?
4: A nemzetiségi képzésnek nagyjából az a felépítése, hogy a tantárgyaknak a felét kell német nyelven tanulniuk. Van külön német nemzetiségi nyelv és irodalom, emellett Volkskunde, ami a magyarországi németeknek a népismerete, és akkor ezen kívül szaktárgyakat is tanulhatnak németül. Ugye én történelmet és földrajzot tanítok németül, és hogyha van megfelelő kolléga, akkor akár biológiát és kémiát is, és matematikát is tanulnak németül.
1: És hát természetesen benne van az is, hogy német nyelvből érettségit tesznek. Mit kell ezzel kapcsolatban tudni?
5: Most német, mint idegen nyelvből tesznek érettségit. Ezt ők a többi gimnáziumban, ahol 4 év után teszik ezt az érettségit, ők már itt 10. eljutnak olyan szintre, hogy letehetik, és majd 12. osztály végén, akkor pedig német nyelv és irodalomból tesznek érettségit, tehát kétszer futnak neki a német nyelvnek különböző tantárgyként.
1: Van, aki a jövőre vonatkozó tervei miatt már előrelátóan gondolkodva érzi hasznosnak azt, hogy nem csak magyarul tanul. Az, hogyha a családban van olyan, aki tud németül, segítség lehet a tanulás során is. De vajon mit gondolnak arról maguk a diákok, hogy megérte-e ezt az iskolát választani a továbbtanuláshoz?
2: Én állatorvos szeretnék lenni, és Németországban is, meg egyébként itt Ausztriában is ugye a

0: A nagymamám tolmács volt, német-angol tolmács, ezért vele szoktunk, hogyha gyakorolni kell valami felelésre vagy vizsgákra, akkor vele gyakran gyakorlunk, szóval beszélünk németül, vagy csak a nyelvtan gyakoroljuk. Azt tapasztalták a szüleim, meg a nagyszüleim is, hogy a német nyelv után könnyebb megtanulni az angolt, mivel sok a hasonlóság a nyelvtanban és a szavakban, és akkor könnyebben a nyelvünkre meg a hallásunkra áll a nyelv.
1: Milyen nyelvet tanultok még egyébként a német mellett?
0: Angolt.
1: Szóval akkor, ha most azt nézzük, hogy félúton vagytok nagyjából ebben a képzésben, ahol tanultok, megérte, hogy ezt választottátok, ezt a középiskolát, és hogy itt akartok majd érettségizni?
2: Szerintem igen. Szerintem itt nálunk nagyon jól meg lehet tanulni németül, és ezek is nagyon jók, hogy sokat megyünk külföldre. Németországban is voltunk ugye ilyen cserediák programon, és ezek nagyon sokat segítettek.
1: Az iskola német nemzetiségi gimnázium. Hogy vajon mennyire jellemző, hogy valóban olyan diákok jelentkeznek ide, akiknek a felmenői között német, sváb gyökereket is felfedezhetünk, vagy mára már inkább csak maga a német tudás megszerzése a cél, arról beszélnek most a pedagógusok.
3: Ugye a nemzetiségi képzésnek az lenne a célja, hogy a magyarországi német nemzetiségnek az identitását és kultúráját tartsa fenn. Na most ez részben valóban megvalósul, részben meg sokkal inkább már a szülők és valamennyire a diákok a nyelvtanulás miatt jönnek hozzánk, és egyre inkább a munkavállalás, vagy sokkal inkább a külföldi továbbtanulás. Az utóbbi néhány évben a végzős diákjainknak közel fele már német nyelvű egyetemeken tanul tovább, Bécsben már külön kis kolóniát alkotnak a Volt Tamás is diákok.
1: Említette azt, hogy német nemzetiség. Mennyire jellemző, illetve mennyire előfeltétel ebbe az iskolába a beiratkozásnál, hogy valóban német nemzetiségi családból származzanak, vagy elegendő, hogy a német nyelvet szeretnék tanulni?
3: Magyarországon nincsen semmiféle nyilvántartás a nemzetiségekhez való tartozáshoz, ez egy felvállalt identitás, ezért ez nem előfeltétel, nem is kérdezhetünk rá. Természetesen vannak olyan diákjaink, ők vannak a legkevesebben, akik valóban nemzetiségi családból jönnek, ahol esetleg még a nagyszülők németül is az eredeti magyarországi német dialektusba beszélnek. Ez azért Budapest környékén már nagyon kevesekre igaz. Sokkal többen vannak olyanok, akiknek a felmenői között vannak svábok vagy egyéb magyarországi németek, de a nyelv és valamennyire a hagyomány kikopott, de azért mégis a család azt gondolja, hogy egy nemzetiségi iskola az jó lehet a diákoknak, és azért a többség az inkább nyelvtanulás miatt jön, és igazából németül akarnak jól megtanulni, és a nemzetiségi hagyományok őrzése, ismerete az csak másodlagos.
1: Az, hogy a diákok végül miként is fogják majd kamatoztatni, akár a német nyelvtudásukat, akár azt, hogy megismerkednek a német hagyományokkal és kultúrával, talán nem feltétlenül most dől el. Lehet, hogy majd csak hosszú évek múlva, amikor már majd a saját gyermekeik továbbtanulása kapcsán hoznak egy döntést.

Műsorunk végéhez közeledve a szerkesztőség nevében is köszönöm figyelmüket. Egy hét múlva ismét várjuk Önöket a Magyar Magazinnal, itt a Rádió Burgenlandon. Addig is megtalálják riportjainkat az ORF Soundon. Palágyi Zsófia voltam, további szép és nyugalmas estét kívánok Önöknek. Viszont hallásra!